Tapisa Paraguay guañe e albute e. Paraguay re tapujo e. Hanya nerembia sao mombe uva. 920 AM.